0: Ahol jön szerenge, a kínű majdnem szerenge, tamán búba boly, abba a pakazán, tabi, szedelá szeremény a pakán, pahé majdán csókó, szerenge a bambal, vaskán, pakaulán, jakén pajdeti iszenyi, tányám pahénk pöntény, szerenge a bambal, mentuká vaká, Waka saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
2: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri